0: wannan magana turo man gombe ne ake da mutanen gombe kuma gaba daya
1: Akane
0: dan kalga tudo